hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM. Memento.

0: megyek aludni.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
2: Gőzerővel készülnek a tanévnyitó stadion súra. Megbánta a robbantással fenyegető bejegyzést a hajdúhatházi férfi. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gőzerővel készülnek a Debreceni Egyetem jubileumi 10. Jódé rendezvényére, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a Nagyerdei stadionban. A több órás show középpontjában idén a sokszínűség áll, ezért a külföldi hallgatók az eddigieknél is nagyobb szerepet kapnak a műsorban. Az Odeon Színház nemzetközi társulatának egyik produkciójában például 12 nemzet, 17 hallgatója áll majd együtt színpadra, egy világszerte ismert slágerrel is készülnek. A szervezők szerint a zene, a tánc és a művészet közös nyelvet teremthet a különböző hátterű emberek között, és hidat építhet a magyar, valamint a külföldi hallgatók között. Számolj be róla az onide.hu. Megbánta a közösségi médiában közzétett robbantással fenyegető bejegyzését az az 55 éves hajdúhatázi férfi, akit a rendőrök előállítottak. A férfi elmondása szerint az akkumulátorgyár környezeti hatásaitól tartott, és attól félt, hogy az esetleges szennyezés a térségbe is eljut. Azt mondta, hirtelen felindulásból írta a fenyegető hozzászólást, és valójában semmit nem akart felrobbantani, senkit nem akart megfenyegetni. A rendőrök az internetes hozzászólás alapján rövid időn belül azonosították, majd a férfi otthonát is átkutatták. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, ha a közösségi médiában közzétett robbantással vagy más erőszakos cselekménnyel kapcsolatos fenyegetések súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a HAON. Innovatív családi nappal indult a nevelési év a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Play mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról, emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok, esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz.

0: Love Again, Dua Lipa, Best FM-en. Egy perc elmúlt el 6 óra. Jó reggelt, Debrecen!
1: Te valahogy más vagy, miért?
0: Dehogy vagyok más, ugyanaz vagyok, mint minden hétköznap reggel.
1: Én is elhittem, csak
0: jó reggelt a 104,6 MHz-en. Végre pénteken, köszön mindenki, Debrecen kedvenc rádiója. Mindjárt a Honey Beast-tel, és az Így játszom című dalukkal. Játsszuk a zenei kedvenceket Felix Jaentől.

0: Az elmúlt hónapok nagy kedvencei mellett jönnek majd például a 90-es évek 1997 egyik legnagyobb slágere. Ez a visszatérő melódia mindenkinek jól beleégett az agyába. Remek muzsika, egy extravagáns brit csapat, a The Verve, és az együttes frontembere, akinek ma van a születésnapja, róla is szó lesz majd a péntek reggelben.
1: Határozottabb fellépést tervez Debrecen a hajléktalan helyzet kezelésében. Tűzoltók dolgoztak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy kutyát is megmentettek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Határozottabb fellépések előtt áll Debrecen városvezetése a hajléktalan helyzet kezelésében. A cél nem a hajléktalan emberek büntetése, hanem a problémák kezelése és az érintettek segítése, hangsúlyozta Paprasztó polgármester. A városvezetés szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több olyan helyzet alakult ki, amely a közterületek használatát és a lakosság nyugalmát is érinti. A tervek között ezért olyan intézkedések szerepelnek, amelyek egyszerre szolgálnák az érintettek támogatását, illetve a közterületek rendjének biztosítását. A városvezetés a szociális ellátórendszer szereplőivel és a rendészeti szervekkel is együttműködik annak érdekében, hogy hosszabb távú megoldást találjanak. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a hajléktalan emberek ne ellenfélként, hanem segítésre szorulóként jelenjenek meg, miközben a debreceniek biztonságos és rendezett környezethez való joga is érvényesüljön, számolt be róla a Dehír. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátó helyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: A Hortobágyi Nemzeti Park területén is beavatkoztak a tűzoltók az elmúlt napokban, miközben egy másik esetben egy bajba jutott kutyának is segítettek. A parkban keletkezett tűzoltásában több megyei település tűzoltói vettek részt. A lángok terjedését végül sikerült megfékezni. A munkátok során a természetvédelmi terület megúvása is kiemelt szempont volt. A tűzoltók egy másik riasztásnál egy bajba jutott kutyát is kimentettek. Az állat segítségre szorult, ezért a beavatkozók biztonságban helyezték. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt időszakban több a térségben kialakult tűzesetnél is dolgoztak. A Hortobágyon pedig a száraz növényzet miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. Számolt be róla a Dehír.
0: Megérkezik az ősz a hétvégén, tulajdonképpen már ma is, mert hogy bőven 30 fok alatt, inkább 20 fokhoz közel lesz a mai csúcs, és egyelőre ugyan még nem esik, de ismétlődő zápor az zivatarra azért lehet majd ezen a pénteki napon, sőt az előttünk álló hétvégén számítani.
1: Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen! Most egyébként nincs sokkal hidegebb, mint tegnap reggel. Tegnap nagyon kellemes 20-22 fok volt, ma reggel meg ilyen 17-18 fok. Amiért esetleg ezt hidegebbnek érezzük, az a szél, ami már jelenleg is aktív, és a folytatásban is ez várható. Nálunk a folytatásban a Halley Beast indul a péntek reggel, természetesen az önök zenei kedvenceivel, Fazekas László vagyok, kellemes készülődést kívánok!

0: Walk With Me a Best FM-en 4:07 a 104,6 MHz-en.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ó, hát készüljünk együtt a hétvégére, kedves barátaim, milyen remek kis felszólítás ez. Gondolom, hogy nem lesz nehéz eleget tenni. Ennek egy másodpercig se dilemázzanak, hogy a Best FM vagy sem. Mindjárt jön a dilema a péntek reggelben Nellytől és Kelly Rowlandtől. Előtte még néhány info, ami így az ébredés pillanatában hasznos lehet. Például, hogy Debrecen belvárosában jelenleg 17-18 fok lehet, de az erős szél miatt talán nem fogjuk annyinak érezni, úgyhogy kis átmeneti zakócska, kabátocska, nem vastag, vékony, még azért elfér, és hát késő sem lesz nagyon meleg, mert mára az időkép.hu információi alapján hát olyan 22-23 fokot mondanak csúcsértékként. Egyébként ez lesz az előttünk álló hétvége jellemző napi maximuma, bár a szombati napra még inkább visszaesik majd a hőmérséklet, az sem lesz ritka, hogyha holnap szombaton 20 fok alatt lesz majd a napi csúcs. Viszont a hétvége napjai közül mára ígérik a legtöbb csapadékot, 3 millimétert. Hallották? 3 millimétert. Ha 53 millimétert mondanának, az is kevés lenne azt az aszályt megszüntetni, amilyen nyarunk volt, és amilyen az elmúlt néhány hét volt. Ugye Dani is beszélt a tűzesetről, ami a Hortobágyi Nemzeti Parkban volt. Hú, még mindig nagyon óvatosnak kell lennünk, főképpen most, hogy fúj a szél. A Best FM Rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Szeptember 11-e van, egy szomorú évforduló, most hadd ne beszéljek még az ébredés pillanataiban erről, majd később a Best kalendáriumban megkerülhetetlen lesz. A Teodórák ünnepelnek ma, és az Igorokat is köszöntjük. Önök is megtehetik, bestfmdebrecen.hu. Szóval akkor semmi dilema, érkezik a dilema 2 perccel 6:45 után.

jutott szerelem a 90-es évek a Best FM-en. Legalábbis a 90-es évekbeli nagy sláger felturbózott változata néhány évvel ezelőttről. Na maradunk még a 90-es években, és 1997 egyik legjobb dalával köszöntjük majd a mai születésnaposokat. Köztük az énekest is, aki ezt a dalt előadja majd hamarosan. De előtte hadd adjam én elő, hogy kik a hírességek, akik szeptember 11-én ünnepelnek, vagy ünnepelhetnek. Például Carl Zeiss, az optikai technológiákról híres. Hát, tudós? Igen, tudós. Szerintem 210 évvel ezelőtt született, 1816-ban. Aztán 93 évvel ezelőtt született Szűrös Mátyás, aki 89-90-ben volt az ideiglenes köztársasági elnökünk, egy nagyon jelentős történelmi időszakban Magyarországon, és hát nem mellesleg szűkebb régiónk szülötte, Püspök Ladány. Ott született Szűrös Mátyás. 86 éves ma Brian De Palma, rendező, a Sebb helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, a Mars mentő akció, és mondjuk a mozis Mission Impossible elindítója is, az első részt ugyanis ő rendezte. Szerintem hozom is majd később. Mint ahogy Tóth Enikőt is, a kedvelt színésznőnket, aki az 1977-es Kimit Tudon tűnt fel, ő szinkronizálja többek között Catherine Zeta-Jones-t és Julia Roberts-et, úgyhogy jön majd a Pretty Woman, de csak a következő órában. 81 éves lenne a Franz Beckenbauer, német labdarúgó, Der Kaiser, a császár, így hívták, 2014-ben hagyott itt bennünket. És a 49. születésnapján köszöntjük Varró Dánielt, József Attila Díjas költőt, műfordítót. Boldog születésnapot kívánunk neki, és boldog születésnapot kívánunk a Styx együttes énekesének is. Ugye mi nem nagyon játsszuk ezt a dalt, de most egy rövid részlet hadd jöjjön a csapat legnépszerűbb slágeréből. Tommy Shaw, a gitáros énekes születésnapján. 73 esztendős lett a Babe előadója.

0: Boldog születésnapot kívánunk neki, és boldog névnapot ma az Igoroknak és a Teodóráknak.
1: Köszöntjük Teodóra nevű hallgatóinkat. A Teodóra női név, a Teodor férfi név párja. Idegen nyelvi változata Teodóra, amely a németből származik. A nevet leginkább bizánci császárnők és császárok feleségei kapták, mint első, második és harmadik Teodóra. De a mi császárnőnk önkedves Teodóra, aki most a rádiót hallgatja.
0: Nekünk, debrecenieknek nem elsősorban az ásványvíz jut az eszünkbe a Teodóráról, hanem egy debreceni alkotó, festőművész, úgyhogy kedves Bolt Teodóra, jöjjön a szokásos évi névnapköszöntésem, hát róla nem tudunk elfeledkezni. Boldog névnapot kívánunk a Verve dalával, Richard Ashcroft, a Bittersweet Symphony énekese, ma 55!

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sok apró munkát el tud végezni a mai napon, vásároljon magának valami szép holmit, amivel örömet szerez és önbizalma is megnő. Bika, izgalmas lehetőségek adódnak helyzete javítására, legyen éber, ez nem csak pillanatnyi hatás, hanem az elkövetkező hetekre is érvényes. Ikrek, a hirtelen cselekedetek bajt okozhatnak, álljon ellent annak a vágyának, hogy éles kritikával illessen másokat. Rák, ma az is megtörténhet, hogy egyik nagyon kedves kapcsolata válságba kerül, semmiképpen ne engedje, hogy a pillanatnyi csillagállások hatására borulátóvá váljék. Oroszlán, párja feszültebb és fáradékonyabb a szokottnál, a hétvégén pihenjenek, hogy feltöltsék energiatartalékaikat. Szűz, megeshet, hogy kevésbé kívánt papírokat kap készhez, például büntető cédulát, de ne féljen, csak átmeneti lesz a kellemetlenség. Mérleg, magas szinten gyakorolhatja ma a toleranciát, jól tudja kezelni a pökhendi embereket. Skorpió, előnyös pénzkereseti lehetőséget kínálnak önnek, de ne fűzzön túl nagy reményeket az ajánlathoz, mert lehet, hogy az ajánlattevőnek jelentenek inkább hasznot. Nyilas, jó irányú változás a láthatáron, bár nem lesz teljesen nyugodt ez a nap sem, munkahelyi csetepatékra számíthat. Bak, ragadjon meg minden kínálkozó alkalmat ahhoz, hogy magánélete boldogabb legyen, ezt a párkapcsolati örömökben találja meg. Vízöntő, merész és derülátó, bátran belevághat új terveibe, tele van ötletekkel, kitűnően old meg szellemi feladatokat. Alak, bolygójának köszönhetően jó az ítélőképessége, dolgozza ki terveit aprólékosan, hogy minél gyorsabban és könnyebben eljusson céljához.
0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: Ez a Best FM.
0: A kedvenc.

0: Csak hogy vidáman induljon a reggel. Ez a Best FM Billy Joel-lel és az énekes egyik nagy slágerével 10 perccel 7 óra előtt a péntek reggelben. Jöhet némi közlekedési információ. Itt vannak a hölgyek, és mondtak két frisset. Az egyikőjük Betty, a másikőjük Erika. Csak nagy összekeverjem a kettőt. Erika azt írta, hogy egy műszaki hibás autó állt a 60 Nagy Imre utcák kereszteződésében. Amikor ott jártam nem sokkal ezelőtt, épp a kereket cserélték. Lehet már sikerült, de azért csak óvatosan, hogyha arra felé járnak, mert hogy a kereszteződés közepén voltak. Tehát 60 Nagy Imre utcák kereszteződése. Erika, köszönjük! És Betty, neked is a Szabó Kálmán utcából jelentkezett be. Szerintem már sejtik, hogy miért. Igen, már most akkor a reggeli órákban aktív a Trafibox. És éjszaka aktívak voltak a DKV szakembere, és lesznek is majd még. A DKV-tól kapott információk alapján tudjuk, hogy egészen szeptember 21-éig pályakarbantartási munkálatokat végeznek a Petőfi téren. És ez pedig némi zajhatással járhat, melyért a DKV ZRT az elnézésüket kéri. Mi pedig jó utat kívánunk a Best FM rádióval.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Remélem Csaba barátom már ébren van. Tudom róla, hogy nagy Coldplay rajongó, őt és minden Coldplay rajongót szeretnék most kényeztetni ezzel a rövidke összeállítással. Mert hogy a mai híres születésnaposok között ott van Johnny Buckland, a Coldplay együttes gitárosa, 49 éves lett egyébként, akinek a következő slágereket köszönhetjük. Speed of Sound!

Természetesen ez a megunhatatlan gitál riff is az ő munkája, az Adventure of a Lifetime-ban. Chris Martin együttese dolgozott együtt Beyoncé-vel. A BTS-szel. És a The Chainsmokers-szel. A The Chainsmokers már járt a Campus Fesztiválon. Kedves Campus szervezők, van még egy kis hiányérzetünk. Szeretnénk köszönteni Johnny Buckland-et és Chris Martint is, a Coldplay-t. Szerintem Csaba, ezzel te is egyetérthetsz. Majd egy kampuszon. Jön a Coldplay a Best FM-en 8 perccel 7 óra előtt. Készülünk a villámvokssal, és jön ön is Debrecen kedvenc rádiójával.

Bruno Mars énekelt a Best FM-mel a péntek reggelben. A Grenade-et játszottuk. Ma játszunk akkor egyet. Van kedvük? Remélem igen. Villámvoksa Best FM-en. Az első ajánlatunkkal a Justin Bieber rajongókat szeretnénk megszólítani. Már ha vannak még ilyenek. Bocsánat az előző feltételezésért, hogy talán nem is olyan sokan. Ez a sorry. Tessenek bizonyítani. Kérünk egy

0: Persze, hogy erre. Ez nagyon jó, nem rossz, ez nagyon jó. De nem akarom önöket befolyásolni, mert hogy van egy harmadik versenyzőnk is. Az orosz jányok. És legnagyobb slágerük. Lehet éppen a következő zenei kedvenc a péntek reggelben az All the Things She Said a Tattoo-tól? Igen? Akkor szavazzon, kérem.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki. Találkozzunk a fórumban.
3: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
6: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
5: Részletek az osan.hu-n. Irányoz Osan, spórolj okosan!
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Megújul az egyetem tér, egyeztettek a tervekről, összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Vámospércsen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetem tér tervezett átalakításáról. A részvevők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyert platánfa sor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
10: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
9: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON.
0: Betty írja, hogy Budapesten már nagyon ősz van, 14 fok és esik az eső. Betty szavazott egyébként a ma reggeli villámvoksban, hogy melyik dalra, azt mindjárt megmutatom, de előtte azért hallgassuk meg Danit, hogy milyen lesz Debrecen és a környék időjárása.
9: A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk Debrecenben és környékén. Itt átváltozékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: Köszönjük, már most jobban állunk, mint Budapest, mert nálunk ilyen 16-17 fok van, és hát jó, már nem lesz ma 30 fok, olyat ne várjanak, de ilyen 20 és 25 fok között azért megállunk. Nem állunk meg, folytatjuk, a reggelben érkezik az eredményhirdetés. Sokan azt gondolták, hogy erősítenik el a tatút, mert hogy senki nem fog rájuk szavazni. Tévedés! Majdnem, hogy megszorongatták az első helyezettet, de hogy ő ki lett?
11: A gyerek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ahogy azt például beálljék, családilag szerették volna, és még nagyon sokan, hogy mit játszom most Debrecen kedvenc rádiója. Na mit? 8 perccel, 7 óra utána.

0: Auditis és Sad a Best FM-en a Tatúdalát hallották. Ez volt a reggeli villám Voks, illetve még mindig az, mert hogy mindjárt jön a harmadik helyezett.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Azt írta Anna, hogy a kettes a gyerekeknek tök jó, anyának meg a hármas, de jó lenne még olyan idősnek lenni, mint amikor ez a dal sláger volt. Hát nem volt az olyan régen, csak a 90-es években. Visszarepültél? Anna kedves időben? Remélem, hogy igen. Persze a skacok óhaja győzedelmeskedett ma. Írja egy másik kedves hallgatónk, Zsófiék, hogy morcos jó reggelt kívánok. Hely, hát ki a morcos? Péntek reggel nem szabad morcosnak lenni, még a Justin Bieber rajongóknak sem. Azt írja Hajni, hogy a Bieber rajongók alszanak. Hát, mondhatni. Vagy már elkoptak. Az is lehet. Mondjuk komoly ellenfél volt a purgatórium, a legtöbben nyilván erre a dalra szavaztak. Budapestről Betty azért pontosan az előzőre, és ő jelentett, hogy Budapesten esik az eső, 14 fok van, hát nagyjából ránk is ez vár majd. Talán ma még nem, bár mondanak ismétlődő esőt, záport, a legcsapadékosabb napnak most az előttünk álló hétvége napjai közül a holnapi nap, a szombati nap tűnik, a hőmérséklet értékek pedig, hát most már visszarendeződnek az ilyenkor szokásosra. Tudják, még jön a szépkorúak nyara, az még arrébb van egy picikét, most a nyárval egy picikét ősz lesz, most reggel 18 fok van, napközben nem sokkal lesz több, mint 20 Celsius fok, holnap pedig akár alatta is maradhatunk. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk 30-933-1046. Ja, hogy ez nem is a 90-es évek volt, Robi? Hát én azt hittem, 2002. Na, ez a baj, amikor nem érezzük az idő múlását. Nekem, aki 32 éve rádiózom, nem is tudom, már lassan az évtizedek is keverednek a fejemben, úgyhogy sorry, ez következik most éppen. Hát elnézést kérünk a Justin Bieber rajongóktól a csúfos szereplésért, na de hát önök kérték. 9 perccel, 7:30 előtt.

0: Hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
5: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu található elérhetőségeinken.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
7: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
8: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
9: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
10: Reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei
10: megállás nélkül.
12: Hi, this is James Blunt.
13: Hey, you-

0: Save Your Tears a Best FM-en a hétvége nyitányában. A hétvége, azaz The Weeknd, a dal eme verziója pedig Ariana Grande szíves közreműködésével készült, mint ahogy a Best FM rádió reggeli információs műsora, és majd a folytatás is az önök szíves közreműködésével készül. Most például a Zoliéval, azt írja Zoli, hogy a Böszörményi úton figyelik a rendőrök a szabálytalanul balra fordulókat, mégpedig ott az autókereskedéssel szemben. Köszi, Zolko. Aztán itt van Pitz úr barátunk, aki pedig Trafipax információval jelentkezik. Tégláson, a benzinkútnál már elkezdte a fehér színű autó. És tudunk a Trafiboxról, szintén önöknek köszönhetően, ami pedig a Szabó Kálmánon indult el? Jaj, elfelejtettem. Lehet, hogy nem ott. Márk utca volt? Vagy a Budai Nagyantal? Tök mindegy. Egy a lényeg. Mindenhol csak úgy, ahogy a Kressz előírja, és így baleseteket előzünk meg. Jó utat kíván a Best FM.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És itt van a hölgy, aki Magyarország legfoglalkoztatottabb szinkron színésze. A karrierje 1977-ben a Ki mit tudban indult. És hát játszotta Mi kis falunk sorozatban is Zömpikné szerepét osztották rá. De amiért elsősorban szeretjük a ma 67 esztendős színésznőt, aki egy csoda alkotó, hogy sokszor kölcsönözte a hangját Catherine Zeta Jonesnak és a micsoda nőnek, Julia Robertsnek. Drága Tóth Enikő, boldog születésnapot kíván Debrecen kedvenc rádiója.
2: Vivian! Vivian! Vivian király kisasszony, eljöttem érted! Kell neked olyan magasban lenned?
3: Mert páholy van a legjobb.
2: Jó, akkor megyek.
4: És mi történt azután, hogy felérve megcsókolta a lányt?
5: A lány visszacsókolt a nyomban.
2: Isten hozott Hollywoodban! Te miért álmodozol? Mindenki idehozza az álmait, mert ez Hollywood, az álmok országa.
6: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
7: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3-4-8 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A gazdagoknak sosincs elég pénzük, a hatalmasoknak sosincs elég hatalmuk. Gondolkozzunk! A legjobb módja annak, hogy kielégítsük vágyainkat és véghez vigyük terveinket az, ha ejtjük őket.

reggelt hallgatják a Best FM-en, 9 perccel, 8 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! A Bad Dreams után mindjárt jön Móbi, akinek ma van a születésnapja, és aki egyébként a nyáron Magyarországon koncertezett, de mielőtt a legnépszerűbb dalával folytatnánk a péntek reggeli ébresztőt, jöjjön egy kis hétvégi előzetes, egy a mai napra, egy a holnapira, és egy pedig majd vasárnapra. Nézzük akkor a mai napot, sőt, igazából az egész hétvégére igaz, hogy ezen a hétvégén tartják Debrecenben az országos elsősegélynyújtó versenyt. És hát ehhez a versenyhez, vagy pontosabban a véradás üzenetéhez csatlakozott a Teva is idén, úgyhogy ennek a programnak a keretében lesz véradás a Magyar Vöröskereszt jóvoltából. A véradó busz ma délután 2 óra is este 7 között, és holnap szombaton reggel 9 és délután 2 között is várja majd a Kossuth térre az önkéntes véradókat. És hát a helyszínen látogatók láthatják majd a Teva idei virágkocsiját is. Mindez tehát ma délután és holnap délelőtt, és a hétvégén országos első segélynyújtó verseny Debrecenben a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei szervezetének és a Tevának a szervezésében. Nézzünk egy holnapi napi programot, sportos kis hétvégénk lesz, meg az egészség jegyében zajlik majd. Holnap ugyanis a DSI Debrecen ismét megrendezi a Veled kerek a világ című programot, ami egy sport és családi nap az óvodai és a kisiskolás látogatóknak és a szüleiknek is. Tehát ez már a 12. alkalommal megrendezésre kerülő program, amely holnap szombaton reggel 9 és délután 2 óra között lesz majd az Olá Gábor utcai sportkomplexumban, 46 óvoda és 43 iskola részvételével. Na, csak jó idő lenne már. Ennek kicsi az esélye. Esni is fog holnap, meg hát azért hűvösebb is lesz, úgyhogy kedves óvisok és iskolások, öltözzetek jó melegen, meg amúgy is sportolni fogtok, úgyhogy csak annak a függvényében. És ajánlok egyet vasárnapra is, szívünk napja, a Fórum Bevásárló Központban 10:30-kor kezdődik a program, amely egészen délután 4 óráig, sőt még tovább, 5-ig tart, és ebben a programban szívünk napja mi másról lenne szó, mint az egészséges életmódról, a betegségek megelőzéséről, a prevencióról és szűrővizsgálatok, szakemberekkel konzultáció a helyszínen, tehát most vasárnap szívünk napja Debrecenben. A programokon mindenkinek ott a helye, aki tenni szeretne az egészsége érdekében. Itt van Moby, azaz Richard Melville Hall, aki ma 61 éves, és a legnépszerűbb dala a DiCaprio féle Part című filmben volt hallható. Ezt választottuk ma reggel tőle. Boldog születésnapot kívánva neki!

8 óra van, sőt, el is múlt már egy perccel, úgyhogy ideje friss információkat mondani. Dániel, a szerencsés mai ügyeletes, ő következik mindjárt, a szerencsés Dani. És aztán pedig, hogy ki lesz a szerencsés a következő órában? Ó, hát a jó időzítésen múlik elsősorban, mert hogy játszani is fogunk. Szerintem már sokan várják azt a játékot, ami a jövő heti egyetemi nagy tanévnyitó stadion showra kínál két jegyet. De hogy mit kínálunk még ezek mellett? A Talk to You-t!

0: a névnaposoknak, a Teodóráknak és az Igoroknak, az Igor te! Mármint az Igor herceget, Warren G-től és a The Rhapsody-től. És akinek pedig ma van a születésnapja, és kedvelt hazai énekesnő, a Klub 54 énekesnője, Gallus Niki. Na, még egyszer mondom, hogy készüljenek a játékra, mert a hírek után rögtön jön a következő óra feladványa.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kell a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársasházakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
5: Van egy szabad órád? Legyen belőle egy ütős élmény. Irány a Beyond Paddle a kerekestelepi termálfürdőben. Játssz egy nagyot, utána pedig lazíts ingyen a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. beyondpaddle.hu.
6: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
7: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
2: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Gőzerővel készülnek a tanévnyitó stadion súra. Megbánta a robbantással fenyegető bejegyzést a Hajdú hatházi férfi. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
8: A Best FM-en.
9: Őzerővel készülnek a Debreceni Egyetem jubileumi 10. Judei rendezvényére, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a Nagy Erdei Stadionban. A több órás show középpontjában idén a sokszínűség áll, ezért a külföldi hallgatók az eddigieknél is nagyobb szerepet kapnak a műsorban. Az Odeon Színház nemzetközi társulatának egyik produkciójában például 12 nemzet, 17 hallgatója áll majd együtt színpadra, egy világszerte ismert slágerrel is készülnek. A szervezők szerint a zene, a tánc és a művészet közös nyelvet teremthet a különböző hátterű emberek között, és hidat építhet a magyar, valamint a külföldi hallgatók között. Számolj be róla az onide.hu. Megbánta a közösségi médiában közzétett robbantással fenyegető bejegyzését az az 55 éves hajdúhatázi férfi, akit a rendőrök előállítottak. A férfi elmondása szerint az akkumulátorgyárak környezeti hatásaitól tartott, és attól félt, hogy az esetleges szennyezés a térségbe is eljut. Azt mondta, hirtelen felindulásból írta a fenyegető hozzászólást, és valójában semmit nem akart felrobbantani, senkit nem akart megfenyegetni. A rendőrök az internetes hozzászólás alapján rövid időn belül azonosították, majd a férfi otthonát is átkutatták. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, a közösségi médiában közzétett robbantással vagy más erőszakos cselekménnyel kapcsolatos fenyegetések súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a HAON. Innovatív családi nappal indult a nevelési év a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Play mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdúbiharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok. Esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
0: Köszi, Dani, 18 fok van, pontosan most Debrecen belvárosában, ez nem sokkal kevesebb, mint tegnap ilyenkor. Na, essünk túl a kötelezőn. Sándor írja, hogy trafipax lesz az M35-ös felhajtó és a határút között a megszokott helyén. Köszönjük, Sanszi! Na és mi lesz a jövő héten szerdán Debrecenben? Amit már nagyon sokan várnak, és emiatt ezt a játékot is.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után.
11: Keressük az óra Judei fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et, és nyerd meg páros belépődet a Judeire.
0: Igen, ő is itt lesz, Charlie bácsi, és majd kínálgatja a jeget a dupla viszkijével. Ma meg, hogy ezt a dalt vajon igen vagy sem, azt nem tudom, de hogy nálunk erre kell nagyon figyelni a következő szűk 60 percben.

0: Hát na, igen, mégiscsak egy reggeli ébresztő műsor vagyunk.
1: Jó reggelt!
2: Ez a Best reggel.
0: Nem most telefonálunk, hello, hello, hello. Nem most, majd meghalljuk a dalt valamikor a következő szűk.

0: Végem, opit barvia a Vesztefemen.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Na, készüljünk együtt a hétvégére. Majd picikét később lesz végem, úgyhogy plusz 2 órát élvezhetjük egymás társaságát. Bocsánat előre is mindenkitől. Na, délig meghosszabbítjuk ma a reggelt, persze az a 2 óra már a délelőtthöz tartozik, akkor fogjuk majd sorsolni. Hát most speciál én, a Teodórák, az Igorok és az évfordulósok között a mai ajándékunkat.

0: Úgyhogy el is érkeztünk a következő névnapköszöntőhöz, szeptember 11-én, de tudják, ez még nem a sorsolás. Névnapköszöntője az majd délelőtt lesz valóban. Mi van reggel? Trafipax a négyesen téglás környékén csak óvatosan, és hát más most egyelőre nincsen, és legyen úgy, hogy koncentráljunk a névnaposokra, például a Teodórákra.
1: Köszöntjük Teodóra nevű hallgatóinkat! A Teodóra női név, a Teodor férfi név párja. Idegennyelvi változata Teodóra, amely a németből származik. A nevet leginkább bizánci császárnők és császárok feleségei kapták, mint első, második és harmadik Teodóra. De a mi császárnőnk önkedves Teodóra, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ja persze, hát van egy másik trafipax is, ugye a téglási benzinkútnál az egyik, de nem olyan régen Sándor jelezte, hogy az M35-ös és a határút között a szokott helyen szintén ott van a trafipax. Nem csak a Teodórák, hanem az Igorok is névnapot ünnepelnek. Az Igor név germán eredetű tulajdonképpen, az Ingvár férfi név orosz, illetve szláv, skandináv változata. És nekem mindjárt az Igor névről egy klasszikus jut az eszembe, mégpedig Alekszandr Borodin Igor Herceg című operája. De ezzel a következő különleges zenei performanszel nem csak az Igorokat köszöntjük, hanem a Teodórákat is, külön kiemelve a debreceni képzőművészt, festőművésznőt, Bot Teodórát.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
0: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
3: civisbeton.hu.
0: A megbízható alap.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
6: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy,
14: bárhol is vagy,
7: ott van veled
15: a Best FM.
7: A Best FM.

Sinner, Take It All, és ez valóban így lesz hamarosan, mert még nem volt játék ebben az órában, tudják. You Day a jövő héten szerdán, és két jegy, a győztes mindent visz, csak jól kell időzítenie. Még valamikor jön Károly bácsi, Horváth Károly bácsi, és akkor kell majd hívni. De nem most, mert most Galusz Nikit köszöntjük a születésnapján, illetve Zsanival beszélgetek itt a Viber üzenőfalon, és hát egyet kell sajnos vele, hogy értsek, ami a debreceni közlekedési morált illeti, és főképpen azt az antagonisztikus ellentétet, ami a gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek és autósok között van, motorosok, igen, ők is. Szóval a lényeg az, hogy semmi új nincs a nap alatt, és azt a régi lemezt néha fel kell tennem, ha már csak néhány kerékpáros és rolleres figyelmét, vagy gyalogos, vagy autós figyelmét felhívom arra, hogy mennyire fontos az empátia a közlekedésben. Azt írja Zsani, hogy nagyon szomorúan tapasztalom, hogy sem a kerékpárosokban, sem a rolleresekben semmi empátia és figyelmesség nincs. No, tisztelet a kivételnek. Konkrét eset, 60 utcán a Hajdutáncházzal szemben építkeznek, és hát ott elég nehéz gyalogosnak, kerékpárosnak békés egymás mellett élésben elhaladni. És hát elég durva, amikor a járdán haladó gyalogosokat lazán lecsengeti, vagy lekiabálja a kerékpáros. Hát igen, ahol kerékpárút van, vagy kerékpársáv, a kerékpárosnak ott kell kötelező mennie. Én akkor sem szoktam lecsengetni a gyalogosokat, ha a Bartók Bélán pont annak a közepén slattyognak előttem, hanem hello, szia, ne haragudj, megköszönöm, ha elengedsz. Ez is egy módja a kedvességnek és a figyelmességnek. Persze a Kressz előírja, ahol nincs kerékpárút, a járdán szigorúan tilos, menj ki az autók mellé, például a Mester utcában, ahol 60-nal száguldoznak melletted, és hát nem biztos, hogy túlélsz egy ilyen kalandot. Mert tudják, ott a Tanító utca környékén egyszer csak véget ér a kerékpárút. Várjuk a folytatást. A folytatás nálunk a Klub 54 és a Szubjektív Top 3. Gyere, csukd be a szemed, és bújj hozzám. Na gyere, csukd be a szemed, és bújj hozzám. Emlékezzünk vissza 2000-es évek hazai kedvenc formációjára, a Klub 54-re. A harmadik helyen a Csukd be a szemed. A második helyen csak azért, hogy soha ne felejts el, hogy soha ne felejtsük el őket.

felejtsd el! A Klub 54-től a number van nálam, a még egyszer, úgyhogy Galusz Niki 52. születésnapján jön ő, Nemo és Jack, és a Klub 54 2003 környékén.

vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: valahol alszik már egy apró kisgyerünk.
1: Na, még jó, hogy reggeli ébresztő műsor vagyunk. Aludjál szépen, kis Balázs. Charlie dalát hallották, és ez azt jelenti, hogy játszunk a Best FM-en, de vajon kivel? Jó reggelt a 104,6 MHz-en.
2: Szia, Lacikám, játszani szeretnék.
3: Oh, ki ez a kedves hang? Ki a tulajdonosa?
2: Tünde vagyok.
3: Hello, Tünde. Hát akkor két jó D1, nem úszom meg?
2: Hallod, öregségemre? Hát hogy a viharban ez?
3: Ott a helyed, a fiatalok között, mert nem csak a 20 évesek ki a világ, az egyetemi tanévítón, hiszen aki most énekelt...
2: Az Charlie!
3: És aki teletorokból fogja énekelni a Charlie nótákat jövő héten szerdán másodmagával a Nagy Erdei stadionban, az pedig Tünde!
2: Hú, köszönöm szépen!
4: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A Judén. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 9 óra van, Kelly Clarkson énekelt a Best FM rádióban. Ugye nem bántad meg, hogy eddig Debrecen kedvenc rádióját választottad? Hidd el, ezután sem fogod.
1: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad.
0: Mert a következő órában akár születésnapi tortát, vagy akár a reggel informátorának járó pizzát is nyerhetsz. És csak a kedvencek, Dr. Béressel és Veréb Tomival kezdünk. Születésnapján köszöntjük a rendező fenomént, Brian De Palmát. És ha már születésnap, most úgyis olyan divat a 80-as évek. Igen, mindenki a Facebookon visszaröpíti magát, felülve az időgépre a 80-as évek hangulatában. Fokozzuk ezt, jó? Egy másik születésnapossal, Boy George együtteséből, de nem ünnepel ma, nem. A Carmack Chameleon című dal szerzője. Ezért érkezik majd ez is a következő órában Debrecen kedvenc rádiójában.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
7: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
6: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
8: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Határozottabb fellépést tervez Debrecen a hajléktalan helyzet kezelésében. Tűzoltók dolgoztak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy kutyát is megmentettek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Határozottabb fellépések előtt áll Debrecen városvezetése a hajléktalan helyzet kezelésében. A cél nem a hajléktalan emberek büntetése, hanem a problémák kezelése és az érintettek segítése, hangsúlyozta Pap László polgármester. A városvezetés szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több olyan helyzet alakult ki, amely a közterületek használatát és a lakosság nyugalmát is érinti. A tervek között ezért olyan intézkedések szerepelnek, amelyek egyszerre szolgálnák az érintettek támogatását, illetve a közterületek rendjének biztosítását. A városvezetés a szociális ellátórendszer szereplőivel és a rendészeti szervekkel is együttműködik annak érdekében, hogy hosszabb távú megoldást találjanak. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a hajléktalan emberek ne ellenfélként, hanem segítésre szorulóként jelenjenek meg, miközben a debreceniek biztonságos és rendezett környezethez való joga is érvényesüljön, számolt be róla a Dehír. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátó helyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a NÉBIH elnök helyettese.
11: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
10: A Hortobágyi Nemzeti Park területén is beavatkoztak a tűzoltók az elmúlt napokban, miközben egy másik esetben egy bajba jutott kutyának is segítettek. A parkban keletkezett tűzoltásában több megyei település tűzoltói vettek részt. A lángok terjedését végül sikerült megfékezni. A munkátok során a természetvédelmi terület megúvása is kiemelt szempont volt. A tűzoltók egy másik riasztásnál egy bajba jutott kutyát is kimentettek. Az állat segítségre szorult, ezért a beavatkozók biztonságban helyezték. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt időszakban több a térségben kialakult tűzesetnél is dolgoztak. A Hortobágyon pedig a száraz növényzet miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. Számolt be róla a Dehír.
12: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
10: Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben, a szél többnyire mérsékelt lesz.

0: híréd alatt hallották a 90-es évekből. Ez volt a You Gotta Be a péntek reggelben.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ahol a jó zenék mellett friss információkkal is ellátjuk önöket, például most neked köszönhetően. Jó reggelt, szia!
3: Szia, én pedig Tünde vagyok. Gondoltam, nem Viberen írok már, hanem rácsörgök. Ebes felé haladva a 4-es számú főúton mérnek, úgyhogy tartsuk a sebességhatárt, jó?
0: Tartjuk bizony, és köszi, hogy nem csak Viberen írtál, hanem rám csörögtél ezzel a közlekedési információval. Tehát Debrecen és Ebes között trafipax lesz, és lesz majd Téglásnál is egy, erről is többen tájékoztattak bennünket. 500-540 és 39-33-104-6. No, mielőtt a vidám dolgok jönnének, például a születésnapi torta vagy a reggel informátorának járó pizza átadása, beszéljünk és emlékezzünk egy nagyon-nagyon szomorú dologra, hiszen szeptember 11-e van, és 2001 óta ennek bizony 25 esztendeje a világon bárhova megyünk, mindenhol egyet jelent a szeptember 11-e az értelmetlen halállal és pusztítással. 25 éve érte terrortámadás New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, melyek később összeomlottak. Egy másik gép pedig a washingtoni Pentagon épületére zuhant. Hivatalos adatok szerint 2819-en haltak meg. Hazafiak napja, ez van ma az Amerikai Egyesült Államokban a 2001-es eseményekre emlékezve, és hát 2974 áldozatról is beszélnek, az ő emléknapjuk ez a mai nap. És tudom, hogy sok honfitársunk tartózkodott akkor éppen az Egyesült Államokban, például Chasey, az énekesnő, akinek a Facebook oldalán a következőket olvasom. Ha nem alszunk el akkor, akkor a World Trade Center tetején állunk, amikor becsapódnak a gépek. 2001-ben két hónapra kaptam meghívást az Amerikai Egyesült Államokban, és hát Washington mellett a rokonoknál szártunk meg, és ők tervezték azt, hogy szeptember 11-én megmutatják a World Trade Center-t. Azonban elaludtunk, későn ébredtünk, ennyi múlt. Szóval néha, ha nem ott vagytok, ahol lenni szeretnétek, vagy ahova éppen rohantok, ne aggódjatok, mert lehet, hogy a legfontosabb az életetek múlik ezen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autóval Lisztnál. Balmazújvárosi út 38. autovalizdebrecen.hu.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
6: Irány az XXX Lutz!
5: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és

0: Ákosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a

0: a Daft Punk és Pharrell Williams a Get Lucky-val. Na hát, Robi a vonal végén, aki tulajdonképpen szerencsésnek mondhatja magát. Miért is? Hello! Hello, hello! Jó reggelt!
1: Szép napot kívánok! Csak köszönetet szeretnék mondani egy illető, egy ismeretlen illetőnek. Debrecenben a homokkertben reggelre hagytam az összes személyes iratomat, és a megtaláló az bedobta a postaládákba. Úgyhogy ezúton szeretném neki nagyon hálás lenni, csak nem tudom, ki volt az illető. És gondoltam, hogy felhívom önöket, mert sok ilyet hallok a rádiójukba.
0: Úgy ám, ez a Best FM. Örülünk, ha ilyen híreket, és hallunk jó híreket, és köszönjük az ismeretlennek. Jó, a következő dal akár még neki szólhat majd. És hát tényleg így akkor szerencsés lett a sztori, mert hogy előkerültek az iratok. A becsületesség az egy fontos emberi ismérv. Brian De Palma, 86 esztendős lett ma. A rendező fenomén, akinek a karrierje gangsterfilmekkel indult, például a Sepp helyes arcúval, Al Pacinoval 1983-ban, vagy az Aki legyőzte Al Capone című filmmel 1987-ben, Sean Connery-vel és Kevin Costnerrel, de ő játszott még, vagy rendezett még Al Pacinónak filmet, a Carlito útja című filmet 1993-ban. Aztán voltak a pszichológiai thrillerje és horrorok, a Carrie, Stephen King regényéből, vagy a Halál a hídon, vagy a Gyilkos testek, és hát az akciófilmek. Az megvan, hogy Brian De Palma indította el a Tom Cruise nevével fémjelzett akció franchise-t a televízió után a mozikban? A Mission Impossible első részét? Bizony, 86 éves Brian De Palma a rendező, és kereken 30 esztendeje annak, hogy bemutatták a mozik a Mission Impossible első részét.
2: Üdvözlöm, Mr. Phelps! Íme a küldetése, amennyiben elvállalja. Ha magát vagy a csoport bármelyik tagját lekapcsolják vagy megölik, a titkárság minden felvilágosítást megtagad az akcióval kapcsolatban. Sok sikert, Jim!
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most!
3: Egy

Jó mokka, egy újabb Debrecen kedvenc rádiójában egy álmosító reggelen. Nekem úgy tűnik, mintha nem is reggel, hanem az éjszaka következne, és az esti órák délelőtt, fél tíz után. Aj, hát nézzünk ki az ablakon, eltűnt a napocska, változik az időjárás. A hétvége elsős lesz, főképpen a holnapi nap, de hát mára is mondtak csapadékot, és bizony nem lesz már 30 fok. Örüljünk, ha 20 fok, 25 fokot elérjük, nagyjából ennyi lesz majd ma. Mi lesz még ebben az órában? Születésnapi sorsolás, és adunk egy reggel informátorának járó pizzát. De most irány a 80-as évek. Azzal az együttessel, akiknek hát jellegzetesen figurája Boy George volt. Tudják, az a figura, aki a szemben jönne velünk a piac utcán, így smink nélkül, tuti nem ismernénk rá, de hogyha elkezdene énekelni, akkor a 80-as évek hangulatát hozná, ami most végig fut a Facebook üzenő falamon, mindenki a 80-as években röpíti vissza magát, és nézve most éppen a YouTube-on az It's a Miracle videóklipjét, tökre így néznek ki az emberek most ennek az effektelő, fotós, átalakítós alkalmazásnak köszönhetően. Szóval, Culture Club, 80-as évek, a harmadik helyen az én szubjektív top 3-as listámon, az It's a Miracle. A második helyen milyen könnyed, milyen önfelett, milyen vidám. Ezek a 80-as évek a Best FM-en, az Absolute Number One-nal, a Karma Chameleon-nal és John Moss-szal, aki ma 69 esztendős, és a Culture Club együttes dobosa. Ez a Best FM. Szép jó reggel, Debrecen!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Indul a Loki, a hétvégén útra kell, és holnap szombaton 3 órától a Szűcs Lajos Sportcentrumban játszik, mégpedig a Gödöllő otthonában, és a magyar, a MOL magyar kupában lép pályára. Tehát holnap délután 3 órától hajrá Debrecen, hajrá Loki, és hajrá mindenki, aki születésnapot ünnepel ma, és abban reménykelik, hogy megnyerheti a kis angyal tortáját. Ez egy Roblox torta, nagyon speckó, majd elmondom, milyen összetevőkből áll, de előtte mondom, kik nyerhetik. Például dr. Lukács Mária doktornő, akit Papimréné köszönt, a jó Isten tartson meg sokáig nekünk és a családodnak, köszönjük az áldozatos munkádat, szeretünk. Na Marikám, én is boldog születésnapot kívánok neked, kedves szomszédasszony. Kuti Miklóst, mama, papa és Pityuk köszönti Mikikénk 3 esztendőse mai napon. Barta Mónika is 3, mármint az évszámaiban a második a 3-as, az elsőt nem mondom, a kolléganői Ági, Ica, Erika és Anita nem feledkeztek el róla. Hajdú Szobolcsról a 35-en a szülei. Tortát nyerhet Takács Andrea, keresztlánya és a családja nevezte. Molnár András, aki egy hián 30. Zsuzsi, neki köszönt, ha megnyered. Na meg kedvenc rádiódnak. Szima Viktornak az anyukája kíván boldog születésnapot. A 26-at ünnepli Cseh Diánát, az édesanyja és a testvérei köszönti. Tortát nyerhet Szamosközi Anett Máté jóvoltából. Aztán Kalmár Jánosné, akit a férje nevezett, Kecskés László, akit egyetlen húga, Mányi Hajnalka is itt van, Hunyadi Antónia regisztrálta, gazdag Brunót az egész család, a kis focista ma. 10 esztendős lett, Szabó Viktória Katalin a férje és a 3 gyermeke, na még néhány név, Szilágyi Imre, Kovács Szófia, 5 esztendős Szofika, Tóth Erika, Püski Ádám, Török Nikoletta, Szűcs Nara, ő 3, Bartáné Huszti Éva, lehet mondtam már valakit kétszer, Bocsika, Szarvas Áron, Nagy József, Nagy Petra, Adorján Anna, Alexa Csaba, Bakacsi Zoltán és Bodnár Petra. De hogy kinél csörög? Debrecen kedvenc rádiója. Vagyis, hogy kiknél? Jaj, de jó! Vagyis nem jó, mert még nem veszi fel. Egyet még várok. Aztán...
2: Almádni.
1: Éva?
2: Igen.
1: Csókolom, Éva, de jó, hogy felvette a telefont. Már éppen azon gondolkoztam, hogyha ön nem, akkor egy másik ajtón kopogtatok, Jánosnál. A célomat akkor tulajdonképpen bármelyik telefonszámon elérhettem volna, ugye?
2: Így van, igen.
1: Jó, hogy ott van János is?
2: Itt van mellettem, igen.
1: Milyen szerencsés, hogyha egy házaspárnak nem kell sokat agyalnia. Te jó ég, mikor is született a feleségem? Mikor is született a férjem? Hát a Kalmár család egyszerűen megoldotta.
2: Így van, igen. És még a nézőkünk is egy időben van, mert karácsonykor János Éva.
1: Azt nem mondja, hogy a házassági évforduló is mostanság.
2: Hát, mintha a férjemet hallanám, igen. Egyébként most volt, augusztus 30-án volt a 40.
1: Ó, csodás kerek évszám, akkor nem nyertetek, ugye, Évi?
2: Nem nevet.
1: Még a János Éva napon összejöhet majd karácsonykor, de ami már biztos, a mai születésnapi torta.
2: Nagyon szépen köszönjük a Best FM-nek, és neked is, Laci, örülök, hogy hallottam élőben így, telefonon keresztül.
1: Milyen jó hírt tudok közölni, a kisangyal cukrászda vanília tortája ropogós csokoládéval és sós karamellel a tiétek, és akkor mondom, Gábor és András, Anita és Szandi, és az unokák, Lia, Hunor és Nándi, a nagypapinak, meg a nagymaminak is boldog születésnapot kíván.
2: Jaj, nagyon megható, köszönjük szépen.
1: Ma nagy családi tortázás a Kalmár családban, a kisangyalnak és a Best FM-nek köszönhetően. De ki nyeri ma a melons pizzáját? Nyilván a reggel informátora, aki kis Levi volt, kis Levente. Gratulálunk neked is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 10 óra van, startol a péntek délelőtt RCT-vel és a Maroon 5 énekesével. A péntek délelőtt első órájában a legújabb kedvencek mellett.

0: szólnak majd az egykori nagy slágerek. A Drive a Carstól. Én még nem vezetek haza egyelőre, ami a kerékpárt illeti. Kis meglepetés, 10 óra után is találkozunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki. Találkozzunk a fórumban.
3: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak az Abra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejfő 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Meki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Ez reklám volt.
3: A Best FM-en.
7: Megújul az egyetemtér, egyeztettek a tervekről, összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Felmospércsen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
7: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetemtér tervezett átalakításáról. A részvevők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyírt platánfa sor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program, ebben a háziorvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek, a személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
8: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
7: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, A szél többnyire mérsékelt marad.

0: Debrecen zenei kedvencei változatosan,
1: munka közben is.
0: A Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 80-as évek egyik legcsodálatosabb gyöngyszeme, ez volt a Cars és a Drive a Best FM-en.
1: A Best FM trafivadászai minden percben aktívak.
0: Na most vigyázz, Laci, mit mondasz? Nem, hogy véletlenül jó reggeltet, hanem inkább szép délelőttet. Hello, ki van a vonal végén?
2: Szia, Laci, szép napot kívánok, Lajos vagyok. Trafikus információt szeretnék mondani. M35-ös autópálya, 17-es kilométer szelvény a Böszörményi pihenőben, rendőrségi Skodából mérnek a rendéverőrei a Budapest felé haladókban.
0: Lajos, köszönjük, nagyon pontos volt az információ, és még meg sem lepődtél azon, hogy nem Enikő vagy nem Anita veszi fel a telefont. Ők voltak, csak picit verekedtek. Na, én nem verekedtem azért a plusz 2 óráért, amit megkaptam ma, de kisegítem a játékot.

0: lányokat, mert a lányok, a lányok, a lányok angyalok, és hát az egyik majd délután teljesít szolgálatot, a másik pedig nyaral, úgyhogy jó pihenést kívánom mindenkinek, aki szeptemberbe időzítette a nyaralását. Hát nálunk elromlott az idő, borult az ég Debrecen felett, egész reggel úgy tűnt, hogy esni fog, egyelőre még nem, egyébként 21 fok van, és ennél sokkal többre ne is számítsanak. Jön a Hardcore Vibes!
1: Hardcore Vibes, that's our auntie's. Hey, yeah. Hardcore Vibes, that's our auntie's.
0: Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát, azért a trafipaxos helyeken csak óvatosan. 9 percünk van fél 11-ig hátra.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
7: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
8: civisbeton.hu.
7: A megbízható alap.
9: A reklám után újra.
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy. Ott van veled.
10: A Best FM.
9: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, sok apró munkát el tud végezni a mai napon, vásároljon magának valami szép holmit, amivel örömet szerez és önbizalma is megnő. Bika, izgalmas lehetőségek adódnak helyzete javítására, legyen éber, ez nem csak pillanatnyi hatás, hanem az elkövetkező hetekre is érvényes. Ikrek, a hirtelen cselekedetek bajt okozhatnak, álljon ellent annak a vágyának, hogy éles kritikával illessen másokat. Rák, ma az is megtörténhet, hogy egyik nagyon kedves kapcsolata válságba kerül, semmiképpen ne engedje, hogy a pillanatnyi csillagállások hatására borulátóvá váljék. Oroszlán, párja feszültebb és fáradékonyabb a szokottnál, a hétvégén pihenjenek, hogy feltöltsék energiatartalékaikat. Szűz, megeshet, hogy kevésbé kívánt papírokat kap kézhez, például büntető cédulát, de ne féljen, csak átmeneti lesz a kellemetlenség. Mérleg, magas szinten gyakorolhatja ma a toleranciát, jól tudja kezelni a pökhendi embereket. Skorpió, előnyös pénzkereseti lehetőséget kínálnak önnek, de ne fűzzön túl nagy reményeket az ajánlathoz, mert lehet, hogy az ajánlattevőnek jelentenek inkább hasznot. Nyilas, jó irányú változása láthatáron, bár nem lesz teljesen nyugodt ez a nap sem, munkahelyi csetepatékra számíthat. Bak, ragadjon meg minden kínálkozó alkalmat ahhoz, hogy magánélete boldogabb legyen, ezt a párkapcsolati örömökben találja meg. Vízöntő, merész és derülátó, bátran belevághat új terveibe, tele van ötletekkel, kitűnően old meg szellemi feladatokat. Alak, bolygójának köszönhetően jó az ítélő képessége, dolgozza ki terveit aprólékosan, hogy minél gyorsabban és könnyebben eljusson céljához.
0: Há, mint hazai!

Dancing in the Moonlight. Hát, ahogy haladunk előre, mindjárt a holdfényben táncolunk. Nem úgy néz ki, mintha egy egész nap előttünk állna, mintha az esti órák jönnének. Borult az ég Debrecen felett, de nincs hideg. Mondok egy pontos értéket, 21 fok, ennyi van jelenleg a péntek délelőttben. Nem csalás, nem ámítás, nem aludták át a reggelt, az megvolt. Most van egy kis ráadás még, ugye szabadságolási időszak van nálunk, úgyhogy bocsika, délig maradnék. És fontos információt mondanék, főképpen a kerékpárosoknak. Srácok, mit láttam a minap? Debrecenben egy kedves aktivista olyan térképet készített, amelyen bárki bejelentheti azokat a helyeket, amelyeket baromira utálunk ezekben a hetekben. A jelszó Király Dinnye Tüske. Tudjátok, mit nem értek, kedves kerósok? Én 93-94 óta, mióta rádiózom, kerékpárral járok, télen-nyáron. És ez a fránya, Király Dinnye Tüske, ez egy-két évvel ezelőttig, ez nem volt probléma. Oké, hogy volt régebben is defekt, de nem ennek a francos tüskének köszönhetően. Aztán az elmúlt években meg megjelent. Meg. És borsot tör a kerékpárosok orra alá, valamint fellendíti a gazdaságot, ami a kerékpár szervízeseket illeti, nem győznek elég belsőt rendelni, holott pedig sokkal célszerűbb lenne defekt tűrő gumikat rendelni. Valóban nézzétek ezt a térképet, a fent van az interneten, és jelöljétek be a fertőzött helyeket. Hát most így ránézve borzasztóan súlyos a kép, tehát le van fertőzve az egész város a Király Dinnyével és annak a tüskéjével. A másik, amin elgondolkoztam így szép magányomban, hogy és ezzel mi történik? Hogy ez felszívódik majd? Vagy elmossa az eső? Vagy elporlik? Vagy hova tűnik majd télen? Mert nagy gond lenne, hogyha akkor is ilyen problémákkal küzdködnének a kerékpárosok, már a legelvetemültebbek, akik kerékpároznak akkor is. Ludacris érkezik, 49 éves lett az előadó, akinek mondjuk volt közös munkája Tayo Cruz-zal, kettő is, meg David Guettával.

aztán dolgozott együtt Justin Bieberrel. De a legnépszerűbb dala Tayo Cruz-zal a Break Your Heart, úgyhogy jön Ludacris, a rapper, aki már 49 esztendős lett, és a következő órában pedig a péntek délelőttben kiderül majd, hogy ki nyeri a névnapi vagy évfordulós ajándékot. Sorsolás 11 óra és 12 között. Most pontosan 3:45 van.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Best FM-en a péntek délelőttben a Modern Talking dalát hallották. A 80-as évekkel zártuk az órát, mindjárt kezdünk egy újabbat, de közben Palinak üzennék, és még sokaknak, való igaz, amikor beszéltem az elaknásított Debrecenről, ami a Király Dínya tüskéjét illeti, egy fontos információt nem mondtam, hogy hol van ez a bizonyos honlap, ahol lehet jelenteni a fertőzött helyeket, vagy éppen a tisztákat. Mi sem egyszerű benni, a Palkó így szól, királydinnye.info, és megtaláljátok. So inkább, mint a királydinnye tüske, a kerékpárotok gumijait. Sok esély megvan rá, és sok helyen nagyon, Debrecenben. Ahonnan küldjük a muzsikákat szerte a világban, Olivia Dean, So Easy! A mai reggelből kimaradt, úgyhogy a délelőttben bepótlom. A világ egyik legismertebb DJ-je, Kygo, ma ünnepli a 35. születésnapját. És akit köszöntünk majd még, igaz, hogy neki holnap lesz a születésnapja, Hollywood aktuális bombázója, az Eufória sorozat főszereplője, na meg az Imádlak utáni című filmnek. Ismerik a szőkesége? Uraim, ha egyszer látták, sosem felejtik majd el. Úgyhogy jön is a film zenéje, 11 és 12 között, Natasha Bedingfield-től.
1: Gőzerővel készülnek a tanévnyitó stadion súra, megbánta a robbantással fenyegető bejegyzést a hajdúhatházi férfi, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Gőzerővel készülnek a Debreceni Egyetem jubileumi 10. Jódé rendezvényére, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a Nagyerdei stadionban. A több órás show középpontjában idén a sokszínűség áll, ezért a külföldi hallgatók az eddigieknél is nagyobb szerepet kapnak a műsorban. Az Odeon Színház nemzetközi társulatának egyik produkciójában például 12 nemzet, 17 hallgatója áll majd együtt színpadra, egy világszerte ismert slágerrel is készülnek. A szervezők szerint a zene, a tánc és a művészet közös nyelvet teremthet a különböző hátterű emberek között, és hidat építhet a magyar, valamint a külföldi hallgatók között. Számolj be róla az onide.hu. Megbánta a közösségi médiában közzétett robbantással fenyegető bejegyzését az az 55 éves hajdúhatázi férfi, akit a rendőrök előállítottak. A férfi elmondása szerint az akkumulátorgyárak környezeti hatásaitól tartott, és attól félt, hogy az esetleges szennyezés a térségbe is eljut. Azt mondta, hirtelen felindulásból írta a fenyegető hozzászólást, és valójában semmit nem akart felrobbantani, senkit nem akart megfenyegetni. A rendőrök az internetes hozzászólás alapján rövid időn belül azonosították, majd a férfi otthonát is átkutatták. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, a közösségi médiában közzétett robbantással vagy más erőszakos cselekménnyel kapcsolatos fenyegetések súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a HAON. Innovatív családi nappal indult a nevelési év a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek, és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között Play mozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok, esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
3: Vidám zenék a munka lendületéhez.
2: Ez a Best FM.
3: A kedvencek rádiója.

Kiss dalát hallották, bírják a rockot? Akkor figyeljék a következő programajánlatot, ami a hétvégére szól a Best FM-en a péntek délelőttben, és egy elég közeli helyeken szól majd többek között a Közeli helyeken című dal, mert hogy Hajdúszoboszlón ezen a hétvégén tartják, első alkalommal rendezik meg a Hajdúszoboszlói Rock Festet, mégpedig a repülőtéren, a háromnapos fesztivál középpontjában a rockzene, a közösség és a fesztivál élmény áll. Nem csak zenei programok, koncertek, hanem számos kísérő program színesíti a fesztivált, közéleti beszélgetések, civil szervezetek bemutatkozása, egészségprogramok, nagyon fontos, kiállítások, kézműves programok és vásár, valamint különleges bemutatók is lesznek, tehát ezen a hétvégén mától, szeptember 11-től 13-áig a Hajdúszoboszlói repülőtéren. Mindjárt hangolódunk a Bikini dalával az első rockfestre, Hajdúszoboszlói rockfestre, de már hogyha az egészséget emlegettem, akkor még két dolog, ez már Debrecenből, az egyik ugye, hogy országos elsősegélynyújtó versenyt tartanak ezekben a napokban, ma és a hétvégén Debrecenben, és a fórumban pedig vasárnap lesz a Szívünk Napja rendezvény, ahol sok-sok program, az egészségünk megőrzése, a prevenció és a gyógyítás érdekében 10:30-kor kezdődik majd, tehát szeptember 13-án a fórumban a Szívünk Napja rendezvény, ahol orvosi szaktanácsadás, előadások, szűrővizsgálatok természetesen, és sok-sok hasznos információ, amely hát segítenek abban, hogy még egészségesebben éljünk. Jó egészséget mindenkinek, és hello rockerek! Akkor hétvégén a Bikini, ez a Megüssem vagy ne üssem, most a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

keres tovább, megtaláltad a kedvenc rádiódat, ez a Best FM a péntek délelőttel. És hamarosan a névnapi évfordulós köszöntéssel. Az megvan ugye, hogy az autópályán sebességet mérnek, jelezték többen a Best FM-nek Budapest felé, az M35-ösön és a 17-es kilométer szelvénnél. Csak óvatosan, és hát bármerre is baleset és bírságmentes közlekedést kívánunk innen a 104.6-ról, ahol érkezik a norvég DJ, a világ egyik legismertebb DJ-je, Kyre Garvel Dahl, a művész neve azonban Kygo. A nagy áttörést a 2014-es Firestone című saját slágere hozta meg a ma 35 esztendős Kygo számára, aki készített remixeket Ed Sheeran dalából. Tina Turner dalából. Donna Summer slágeréből. Sőt, még ez a különleges dal is neki köszönhető, amit a Whitney Houston életrajzi filmben maga Whitney Houston énekelt. Pedig hát ugye Steve Winwood dala a Higher Love. Dolgozott együtt Ella Hendersonnal. És az Imagine Dragons-szal. Mondom, hogy az egyik leghíresebb, legfoglalkoztatottabb DJ a világon. Nem szoktak neki nemet mondani, ez Selena Gomeznek sem sikerült, amikor is elkészítették közös dalukat. Kygo ma 35 éves.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Bocs, hogy miattunk majdnem lefújtátok az esküvőtöket.
2: Mi?
3: Mi?
2: Mi?
3: Láttam, amikor veszekedtetek.
1: Ó, nem, azt csak eljátszottuk, hogy elszégyeljétek magatokat. Uh-huh.
4: Most engem veszel el, vagy a menetrendedet?
5: Ha neked tényleg ez jön le, akkor minek csináljuk ezt az egészet?
1: Köszönjük.
3: Bábok. Mind bábok vagyunk.
1: Igen.
0: Egy filmzene most.
6: A Best FM.

0: már a címe is vicces volt, imádlak, utálni, kérdezték is, hogy Laci, ez melyik filmnek a zenéje? Nos, annak a hollywoodi vígjátéknak, ami jó ilyen kis rágógumi, szerelmetes popcorn mozi, de imádjuk főképpen azért, mert Hollywood ügyeletes bombázója. Sydney Sweeney játsza benne a női főszerepet, az a hölgy, aki az HBO Euphoria című sorozatában tűnt felírtva a Fehér Lótuszban, és akit például az előző filmben is hallhattunk és láthattunk. Hát látni se volt piskóta, ez biztos, holnap lesz a születésnapja. 29. Na de most nem születésnaposokkal, hanem először is névnaposokkal, és mivel nem annyira gyakori nevet ünneplünk ma, valószínű, hogy házassági évfordulós szerencsésekkel folytatjuk a péntek délelőttöt. Szeptember 11-e főnévnaposai a Teodórák. Boldog névnapot,
1: boldog névnapot. Köszöntjük Teodóra nevű hallgatóinkat! A Teodóra női név, a Teodor férfi név párja. Idegennyelvi változata Teodóra, amely a németből származik. A nevet leginkább bizánci császárnők és császárok feleségei kapták, mint első, második és harmadik Teodóra. De a mi császárnőnk önkedves Teodóra, aki most a rádiót hallgatja. Boldog névnapot kívánok
0: neked, Teodóra! Nekünk debreceniaknek elsősorban nem az ásványvíz, hanem egy képzőművész, egy festőművész jut az eszünkben. A Teodóra név hallatán boldog névnapot kívánunk, drága művésznő, Bot Teodóra, és boldog névnapot kívánunk az Igoroknak is, mert ők is ünnepelnek. Viszont, ami a nyerteseket illeti, a melans cukrászda ajándékát illetően, ó, hát hívjuk a horvát házaspárt.
2: Igen, tessék.
0: Halló, a vonal végén az egyik ünnepelt?
2: Igen, Laci.
0: De jó lenne, hogyha a keresztnevét is tudnám?
2: Klári.
0: Kész csókolom, Klári. Akkor ezek szerint valamit csak jól csináltak?
2: Hát valamit, igen.
0: Ki szokta ezt mondani, és kiknek?
2: Hát mind a ketten szoktuk mondani úgy magunknak, hogy hát azért jól csináltuk.
0: Beszéljünk számokról, Klári?
2: Igen.
0: Hány éve is együtt?
2: Hát 59.
0: És hány éve is házasságban pont ma?
2: 55 éve.
0: 55 éve! Egyéb statisztikai adatok is jöhetnek. Gyermekek száma?
2: Gyermekek száma 3.
0: Unokák
2: 7.
0: száma?
2: 7.
0: És ezért szoktátok azt mondani, Klári drága, hogy valamit azért csak jól csináltunk?
2: Hát ezért, igen, mert annyira jó gyermekek, annyira jó unokák, hogy ezt nem lehet szavakba foglalni.
0: Még úgy is, hogy azért vannak komoly földrajzi akadályok közöttetek.
2: Hát bizony vannak, mert a fiamék Angliában vannak, az egyik lányom Gödön lakik, és csak egy lányom van itthon.
0: Reméljük azért lesz valami kis közös ünneplés ezen az 55. házassági évfordulón.
2: Hát most valószínű, hogy nem.
0: Ó.
2: Nem, így magunknak ünneplünk.
0: Akkor elküldünk mi benneteket ünnepelni a melans cukrászdába, jó?
2: Az nagyszerű.
0: Nagyon boldog házassági évfordulót kívánunk, két személyre szóló meghívással, ami a melans cukrászdába szól. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: De
0: Stefan. És szívből gratulálok. Neked is köszönjük a figyelmeteket, és mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Itt a vége, a hétnek legalábbis számomra, mondjuk vasárnap találkozunk a szívünk napján. Most jön még egy kis Die Die, Shakirától déli 12 óráig.

0: Határozottabb fellépést tervez Debrecen a hajléktalan helyzet kezelésében. Tűzoltók dolgoztak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy kutyát is megmentettek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Határozottabb fellépések előtt áll Debrecen városvezetése a hajléktalan helyzet kezelésében. A cél nem a hajléktalan emberek büntetése, hanem a problémák kezelése és az érintettek segítése, hangsúlyozta Papp László polgármester. A városvezetés szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több olyan helyzet alakult ki, amely a közterületek használatát és a lakosság nyugalmát is érinti. A tervek között ezért olyan intézkedések szerepelnek, amelyek egyszerre szolgálnák az érintettek támogatását, illetve a közterületek rendjének biztosítását. A városvezetés a szociális ellátórendszer szereplőivel és a rendészeti szervekkel is együttműködik annak érdekében, hogy hosszabb távú megoldást találjanak. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a hajléktalan emberek ne ellenfélként, hanem segítésre szorulóként jelenjenek meg, miközben a debreceniek biztonságos és rendezett környezethez való joga is érvényesüljön, számolt be róla a Dehír. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátó helyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a NEVIH elnök helyettese.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
0: A Hortobágyi Nemzeti Park területén is beavatkoztak a tűzoltók az elmúlt napokban, miközben egy másik esetben egy bajba jutott kutyának is segítettek. A parkban keletkezett tűzoltásában több megyei település tűzoltói vettek részt. A lángok terjedését végül sikerült megfékezni. A munkátok során a természetvédelmi terület megúvása is kiemelt szempont volt. A tűzoltók egy másik riasztásnál egy bajba jutott kutyát is kimentettek. Az állat segítségre szorult, ezért a beavatkozók biztonságban helyezték. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt időszakban több a térségben kialakult tűzesetnél is dolgoztak. A Hortobágyon pedig a száraz növényzet miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. Számolt be róla a Dehír. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdú-Biharban a következő napokban. Még a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: A te zenéd. A te rádiód.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki. Találkozzunk a fórumban.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Szülinapi Árfesztivál az XXX Lutzban.
4: Irány az XXX Lutz!
3: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Ha betont szeretne, a Cívis Betont keresse. Cívisbeton.hu.
6: Cívisbeton.hu.
5: A megbízható alap.
7: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
8: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.

0: újul az egyetemtér, egyeztettek a tervekről. Összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Felmospércsen. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetemtér tervezett átalakításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyírt platánfa sor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a háziorvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgás helyszínek, akkor pedig az orvosokat.
0: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.

0: Lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark, Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat, gasztro, élmény, fesztivál.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hi, this is James Blunt.
5: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
6: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
2: A Best FM.

0: sem kezdődött a délután, de sajnos már 7 balesetről is be kell számolnom. Korábban ugye már jeleztük, hogy a Széchenyi utcán történt egy baleset, ott két autó ütközött, a rendőrök még jelenleg is a helyszínen vannak, közben pedig Bea írta nekem, hogy baleset a Csapó utcán, a Fórumhoz közelebbi részén, a Zebra előtt. Érdemes figyelni ezen az útszakaszon is. Vezessünk óvatosan és figyelmesen, sokkal türelmesebben, már egyébként most így egy-két óra környékén is nagyon sokan voltak a városban, és sokkal nagyobb volt a forgalom, mint bármikor máskor, valószínűleg itt a hétvége, mindenki indul majd hazafelé a munkából, suliból, stb. Szóval biztos vagyok benne, hogy a délutáni órákban is sokkal fokozottabban kell majd figyelni. Ahol pedig már sajnos megtörtént a baleset, még körültekintőbben. Mindez tehát a Széchenyi és a Csapó utca, ahol jelenleg is baleset van. A rendőrök pedig már nem figyelnek a budai Nagyantalon, nem aktív a Trafibox, ezt írta nekem Rebeka.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És hát ugye itt van szeptember, péntek, és az időjárásunk is most már nem próbálja elhitetni velünk, hogy nyár van, mert egészen erősen érződik, hogy bizony-bizony szeptember. Valaki ilyenkor már azt érzi, hogy a hangulata is hát nagyon-nagyon sok százalékot romlott, mások viszont pont ezt imádják, az esőt, ahogy kopog az ablakon, lehet egy nagyot bekuckózni, elkerülhető, mondjuk előkerülhet egy takaró, egy film, egy tea, és végre senki nem érzi, hogy jaj, ezt a szép időt kár lenne otthon tölteni. És bajobb őszintén az eső már nagyon-nagyon hiányzott nekünk, úgyhogy reméljük nem csak ilyen záporzivatar lesz, ami az elmúlt fél órában itt zajlik jelenleg. De vajon egyébként tényleg csak fejben dől el, hogy milyen kedvünk van, vagy az időjárásnak tényleg van beleszólása a hangulatunkba? Erre kíváncsi lennék, mert hogy szerintem nagyon sok mindenki az időjárástól is szokott függeni, mármint tudják, vannak a tipikus hangulatok.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
3: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
6: Ismét meg a Monster Truck Show a Kishegyesi úton a Mekki mellett. Előadások szeptember 11, 18 óra, 12, 13, 11 és 18 óra. Autós motoros kaszkadőr show driftel és motoros ugratás lángok között is autók felett. Űrdongó átalakulása és William McQueen élőben.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

Szólnak Debrecen zenei kedvencei a folytatásban is itt a 104.6-on a péntek délutánban, ahogy ugye sajnos be kellett számolnom két balesetről a Széchenyi utcán, illetve a Csapó utcán is. Torlódásra kell számítani, óvatosan, körültekintően közlekedjünk szinte mindenhol. És ugye a péntekről volt szó, meg az időjárásról és a hangulatunkról, hogy mennyire képes hatni egyébként maga az idő a hangulatunkra. Nem mindenkinél ugyanúgy, és nem minden időjárási tényező egyformán. Például ugye a fénymennyiség az egyik legfontosabb tényező, amikor kevesebb természetes fény ér minket, akkor az hatással lehet a szervezet cirkadián ritmusára, vagyis a belső óránkra, és ez összefügghet azzal, hogy mennyire vagyunk éberek, energikusak, vagy éppen álmosak. És van még egy dolog, nem feltétlenül maga az eső tesz minket rossz kedvűvé, lehet, hogy inkább az számít, hogy mit jelent számunkra az adott időjárás. Tehát, hogyha valakinek az esőről a nyugodt otthoni délután egy könyv és egy jó takaró jut eszébe, akkor neki az az idő kellemes. Ha viszont valakinek a szürke idő a közlekedési dugót, a vizes cipőt, meg azt jelenti, hogy egész nap sötét van, akkor nyilván egészen más lesz a reakciója. Szóval lehet, hogy nem is az időjárás hat ránk, hanem az, amit hozzá társítunk. Én például imádok úgy elaludni, hogy kopog az eső az ablakon, és szerintem ezzel még sokan vannak. Így Regard és a Ride It, ezzel megyünk tovább.

Eszterfem itt a 104.6-on a péntek délutánban szólnak a zenei kedvencek, és hát ugye az esőről volt szó, meg a hangulatunkról, hogy mennyire befolyásolja éppen mondjuk a napsütéses órák száma, vagy ugye az esős idő. Hát most nagyon kell az eső, a Hungaromet tegnapi jelentése szerint az ország nagy részén továbbra is rendkívül száraz a talaj, ráadásul az elmúlt 90 napban sok területen 110-180 mm-re kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. Az Alföldön különösen, és ugye itt van a mezőgazdaság területek jelentős része. És van egy nagyon aktuális szeptemberi probléma, az pedig ugye az őszi vetések miatt is nagyon kellene a csapadék, a repcevetéséhez, a keréséhez például a megfelelő talajnedvességre lenne szükség, és a mostani kisebb esők pedig sok helyen csak a legfelső néhány centimétert nedvesítik át. Úgyhogy reméljük, hogy minél több csapadék érkezik, mert hogy hatalmas nagy szükség van rá a földünknek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
1: Ez reklám volt.

0: Rossz és Demi Lovato közöse után most már érkeznek a hírek, információk és az aktualitások 4 óra múlt 2 perccel. Nekem pedig egy gyors útinfó, hogy a 35-ös főúton Hajdú-Böszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot építenek, ott a 65-ös és a 66-os kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom, óvatosan, figyelmesen. És mutatom, mivel indítjuk a következő órát. Teddy Swims és a The Door mindjárt itt a Best FM-en.
1: Megújul az egyetem tér, egyeztettek a tervekről, összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Vámospércsen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetem tér tervezett átalakításáról. A részfelők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyírt platánfa sor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a háziorvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdú-Hatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Köszi a híreket, én hivatalosan meg is nyitom most már a hétvégét, mert hogy délután 4 óra mindenki indul hazafelé a munkából, vagy éppen bevásárolni, úgyhogy úton hazafelé is csak a Best FM rádió, és hogyha valaki egy jó forró pizzát szeretne mondjuk vacsorára, akkor semmiféleképpen ne felejtsen el nekem küldeni trafiinfót, mert hogy...
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ma is hálásak leszünk egy trafi informátorunknak. Jutalma egy olasz pizza lesz a Corleone pizzéria jóvoltából.
2: A hívható telefonszám 500 540.
6: 500 540.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Ismét kuponnapok a fórumban. Csütörtöktől vasárnapig beszerezheted a legtrendibb cuccokat akár 20-30% kedvezménnyel. Keresd a kuponokat a fórum honlapján, és szerezd be a fórum kuponstandjánál. Ezt ne hagyd ki! Találkozzunk a fórumban!
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
7: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, we're the Pussycat Dolls.
11: Hi, this is Lionel Richie.
12: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
13: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.

A Carpe Diem közben többen is jelezték nekem, hogy a Szabó Kálmánon aktív a trafi, úgyhogy ott óvatosan. És hát szeptember 11 a szűz új hold, nem tudom mennyire szokták figyelni az asztrológián, de a mai napon ez lesz. Ez az új hold a rendetlenségből a tisztaságba való átlépésről szól lényegében, és nem feltétlenül nagy látványos újrakezdésről, hanem inkább arról, hogy végre észrevegyük, mi az, ami már nem szolgál minket, mi az, amit változtatni szeretnénk, és milyen apró lépésekkel tudunk egy sokkal stabilabb, nyugodtabb életet kialakítani. Lehet, hogy sokan egyébként nem figyelik így nagyon-nagyon fókuszáltan az asztrológiát, de egyébként az életünkre hatással lehet nagyban, főleg, hogyha valaki így hisz is ebben az egészben. A szűz energiája most arra hív minket, hogy rendezzük a mindennapjainkat, a testünkhöz és a lelkünkhöz való viszonyunkat, a munkánkat, a kapcsolatainkat és a határainkat. Tehát engedjük el azt az elvárást, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lenni, nem kell mindent egyszerre megoldani, elég kiválasztani azt az egy dolgot, amit most valóban szeretnénk, és valóban szeretnénk rajta változtatni. Most nem kell mindent tudnunk, nem kell az egész jövőnket megtervezni, csak azt kell eldöntenünk, hogy mit nem akarunk tovább ugyanúgy csinálni. Tehát lehet egy ilyen reset gomb, és akkor onnantól kezdve újra kezdünk, visszatalálunk ahhoz, ami valóban működik nekünk. Szeptember 11-e, tehát a szűz új hold lejegyében zajlik a mai éjszakánk. Ez már a Daylight a folytatásban. Tell him I

0: Tudunk félen csak a Best FM itt a 104.6 a péntek délutánban szólnak a zenei kedvencek, elindult a délutáni csúcsidőszak, több helyen is túlódásra kell számítani, Csapó, Mester, Kishegyi, Füredi és a Nyíl utca környékén és a Böszörményi úton és a Mikepélcsi úton is szokásosan. Érdemes figyelni, és hogy bármit látnak az utakon, vagy beszeretnének számolni valamiről, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem, hogy én is tudjam segíteni az úton lévőket 500-540 vagy 3933. 104.6. Egy fél órán belül startol az esti kívánság műsor, úgyhogy már oda is érkezhetnek a kérések, írhatnak nekem ezzel kapcsolatban, vagy akár már csereghetnek is.
1: Ragazzi!

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mike Pércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mike Pércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Gőzerővel készülnek a tanévnyitó stadionsúra, megbánta a robbantással fenyegető bejegyzést a hajdúhatházi férfi, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gőzerővel készülnek a Debreceni Egyetem jubileumi 10. JUD rendezvényére, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a Nagyerdei stadionban. A több órás show középpontjában idén a sokszínűség áll, ezért a külföldi hallgatók az eddigieknél is nagyobb szerepet kapnak a műsorban. Az Odeon Színház nemzetközi társulatának egyik produkciójában például 12 nemzet, 17 hallgatója áll majd együtt színpadra, egy világszerte ismert slágerrel is készülnek. A szervezők szerint a zene, a tánc és a művészet közös nyelvet teremthet a különböző háttérű emberek között, és hidat építhet a magyar, valamint a külföldi hallgatók között. Számolj be róla az onide.hu. Megbánta a közösségi médiában közzétett robbantással fenyegető bejegyzését az az 55 éves hajdúhatházi férfi, akit a rendőrök előállítottak. A férfi elmondása szerint az akkumulátorgyárak környezeti hatásaitól tartott, és attól félt, hogy az esetleges szennyezés a térségbe is eljut. Azt mondta, hirtelen felindulásból írta a fenyegető hozzászólást, és valójában semmit nem akart felrobbantani, senkit nem akart megfenyegetni. A rendőrök az internetes hozzászólás alapján rövid időn belül azonosították, majd a férfi otthonát is átkutatták. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, a közösségi médiában közzétett robbantással vagy más erőszakos cselekménnyel kapcsolatos fenyegetések súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a HAON. Innovatív családi nappal indult a nevelési év a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között plédmozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról, emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézménye. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok, esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
1: És most
0: indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
0: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
3: Morvai Szűcs Enikő, én már itt vagyok a rajt pozícióban, és hát csak arra várok, hogy jöjjenek az üzenetek, jöjjenek a hívások, mert hogy a következő két órát mindenféleképpen szeretném megtölteni különféle kedvencekkel, mindenféle stílusban, úgyhogy írjanak, hívjanak bátran 500-540, ez ugye a kívánságvonal, itt tudunk élőben beszélni, vagy akár 39-33-104-6. Peti választással talk to you, úgyhogy már is ezt indítom. De itt vagyok, és várom a további érdeklődést is.

Jo.

Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem

0: www.zamatfesztivál.hu Épületek, zamatfesztivál.hu
1: Női fehér nemű fürdőruha, a teremű fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha, a fehér nemű fürdőruha,
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Bárhol is vagy. Ott van veled. A beszélfelmed.

Ez a lány, én is ismertem lány, én is szeretik a rossz emberek, szeretik a rossz vére, az a zamfetamin, a vére, az a csofja, amit bepörög a szív, csofját, a vőre pörög a szív, a haja fekete, húzja a fülegen, nem áll jól a szemes, húz, és nem áll jól a sok meccs, neved a fejed, nincs, engedd el, neki ez a szerep, engedd el, neki ez a szerep, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko, csokko,

0: Kívánság műsorba, ezt a fám.
1: Jó estét kívánok ennek. János vagyok, az mindennek előtt a 74. születésnapomat ünnepem ma.
0: Nagyon sok boldog születésnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen. És ezzel kapcsolatban kérnék valami szépen.
0: És mi lenne az?
1: Hát nem.
0: Na hát az nagy baj.
1: Hát,
0: biztos van valami kedvenc.
1: Balázs Fecó vagy valami szép szám.
0: Balázs Fecó? Melyik legyen?
1: Hát szerintem jó a homok a szélben.
0: A homok a szélben. Jó, rendben.
1: Nagyon-nagyon szépen. Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Köszönjük a figyelmet, és még egyszer boldog születésnapot.
1: Nagyon-nagyon szépen.
0: Viszont hallásra.
1: Kezdjük valamit.

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió.
1: Későkon, Attila vagyok. Egy számot szeretnék küldeni egy nagyon jó barátomnak, ma van a születésnapja.
0: Igen?
1: A Pálinka dalt szeretnénk küldeni.
0: És kinek küldjük? Ki a születésnapos?
1: Seres Lajos.
0: Lajost, akkor Isten éltesse sokáig.
1: Én is kívántam már neki, csak szeretném felköszönteni ezzel.
0: Reméljük, hallgatja a rádiót.
1: Hát igen, a Best FM az a kedvenc rádió.
0: Ennek örülök.
1: Remélem, hallgatja.
0: Bízok benne. Jó, rendben.
1: Én is.
0: Viszont hallásom.
1: Köszönöm szépen.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
2: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon vagy telefonon. beyondpadel.hu.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
1: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Határozottabb fellépést tervez Debrecen a hajléktalan helyzet kezelésében. Tűzoltók dolgoztak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy kutyát is megmentettek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Határozottabb fellépések előtt áll Debrecen városvezetése a hajléktalan helyzet kezelésében. A cél nem a hajléktalan emberek büntetése, hanem a problémák kezelése és az érintettek segítése, hangsúlyozta Papp László polgármester. A városvezetés szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több olyan helyzet alakult ki, amely a közterületek használatát és a lakosság nyugalmát is érinti. A tervek között ezért olyan intézkedések szerepelnek, amelyek egyszerre szolgálnák az érintettek támogatását, illetve a közterületek rendjének biztosítását. A városvezetés a szociális ellátórendszer szereplőivel és a rendészeti szervekkel is együttműködik annak érdekében, hogy hosszabb távú megoldást találjanak. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a hajléktalan emberek ne ellenfélként, hanem segítésre szorulóként jelenjenek meg, miközben a debreceniek biztonságos és rendezett környezethez való joga is érvényesüljön, számolt be róla a Dehír. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátó helyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedései szükség volt, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: A Hortobágyi Nemzeti Park területén is beavatkoztak a tűzoltók az elmúlt napokban, miközben egy másik esetben egy bajba jutott kutyának is segítettek. A parkban keletkezett tűzoltásában több megyei település tűzoltói vettek részt. A lángok terjedését végül sikerült megfékezni. A munkátok során a természetvédelmi terület megúvása is kiemelt szempont volt. A tűzoltók egy másik riasztásnál egy bajba jutott kutyát is kimentettek. Az állat segítségre szorult, ezért a beavatkozók biztonságba helyezték. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt időszakban több a térségben kialakult tűzesetnél is dolgoztak. A Hortobágyon pedig a száraz növényzet miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. Számolt be róla a Dehír. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdúbiharban a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A hírek

0: Rádió Rádió kívánságműsor.
1: Szép napot, Laci vagyok, szeretnék kérni egy számot. Feleségem pont süteményt csinál, őnek is küldöm, Jolikának. George Ezától kérem a paradicsomot.
0: Rendben. És jó sütegetést, viszont hallásra.
2: Köszönöm. Malla.

0: világon.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
7: Hello, we are Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
2: A Best FM.
10: A Best FM.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...

Best FM itt a 104 haton és a péntek délutánban a kívánság műsor. Kaptam egy üzenetet, szia, ezt a dalt a férjemnek szeretném kérni, ma 12 éve vagyunk együtt, és bár nem vagyunk olyan nagy romantikus típusok, azért mégis szeretném, hogyha tudná, mindig ő a kedvenc emberem. Üzenem neki, hogy este jöhet a vacsora, én pedig majd mosogatok, úgyhogy az AD Studio dala az álmaimban Amerika érkezik nektek. Sok boldogságot!

Best FM itt a 104.6-on. Írt nekem Zoli, hogy a kollégáinak szeretne egy dalt, akik ma reggel óta azt számolják, hogy mikor lehet végre hazamenni, és bár 6-ig tart a munkaidő, egy kicsit ráhúztunk most a péntek délutánban, de tudják, miért van úgy, hogy már nem sokáig maradunk. Már csak egy kicsi van hátra, kitartást mindenkinek, hétfőn folytatjuk. Na hát nektek kitartást, nem tudom mennyi az a túlóra, de jön a plusz energia, jó? Aztán pedig jó hétvégét!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Húha, ahogy rápillantottam az órára, akkor láttam, hogy ki ne csúszszak az időből, mert hogy már csak egy darra van lehetőség, 3 perc múlva 7 óra, és Adrien kérését mindenféleképpen szeretném teljesíteni, mert az utolsó utáni pillanatban írt, de megígértem, hogy lejátszom a dalt a kistesójának, Robinak, úgyhogy Lady Gaga és a Paparazzi érkezik a folytatásban. És ennyi is volt az elmúlt 2 óra. Nagyon-nagyon sok kérés, nagyon-nagyon sok különféle kedvenc, aminek én szívből örülök. Úgyhogy vigyázzanak magukra, szuper péntek délutánt, használják ki a hétvégét, kikapcsolódás, pihenés, vagy amit szeretnének igazából csinálni. Mi holnap délután találkozunk majd az éteren keresztül. Addig is jó utat hazafelé, Morvai Szűcsenikő vagyok.

0: rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Megújul az egyetem tér, egyeztettek a tervekről, összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Felmospércsen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetemtér tervezett átalakításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyert platánfa sor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program, ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt átváltozékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.
0: A híre...

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat. Mondja meg nyugodtan.
1: A Best FM-et.
2: Gőzerővel készülnek a tanévnyitó stadion súra. Megbánta a robbantással fenyegető bejegyzést a hajdúhatházi férfi. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Gőzerővel készülnek a Debreceni Egyetem jubileumi 10. Jódé rendezvényére, amelyet szeptember 16-án rendeznek meg a Nagyerdei stadionban. A több órás show középpontjában idén a sokszínűség áll, ezért a külföldi hallgatók az eddigieknél is nagyobb szerepet kapnak a műsorban. Az Odeon Színház nemzetközi társulatának egyik produkciójában például 12 nemzet, 17 hallgatója áll majd együtt színpadra, egy világszerte ismert slágerrel is készülnek. A szervezők szerint a zene, a tánc és a művészet közös nyelvet teremthet a különböző hátterű emberek között, és hidat építhet a magyar, valamint a külföldi hallgatók között. Számolj be róla az onide.hu. Megbánta a közösségi médiában közzétett robbantással fenyegető bejegyzését az az 55 éves hajdúhatázi férfi, akit a rendőrök előállítottak. A férfi elmondása szerint az akkumulátorgyára környezeti hatásaitól tartott, és attól félt, hogy az esetleges szennyezés a térségbe is eljut. Azt mondta, hirtelen felindulásból írta a fenyegető hozzászólást, és valójában semmit nem akart felrobbantani, senkit nem akart megfenyegetni. A rendőrök az internetes hozzászólás alapján rövid időn belül azonosították, majd a férfi otthonát is átkutatták. A Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság felhívta a figyelmet, ha a közösségi médiában közzétett robbantással vagy más erőszakos cselekménnyel kapcsolatos fenyegetések súlyos bűncselekménynek minősülhetnek. Számolt be róla a HAON. Innovatív családi nappal indult a nevelési év a Debreceni Egyetem gyakorló óvodájában Hajdúböszörményben. A programra a szülők és nagyszülők fehér ruhában érkeztek és szinte teljesen megtöltötték az óvodát. A rendezvény célja az volt, hogy a családok kötetlen, ugyanakkor szakmailag támogató környezetben hangulódjanak rá az új nevelési évre. A közös játék és beszélgetés mellett a résztvevők megismerhették a szakkörök és a délutáni foglalkozások kínálatát, a gyermekeket pedig többek között plédmozi várta. A szülők szakemberektől kérhettek tanácsot az óvodakezdés kihívásairól és az új rutinok kialakításáról. Emellett logopédiai konzultációra is lehetőség nyílt. Kipróbálhatták a komplex képességmérő eszközöket is, amelyek az intézmény szerint a későbbi sikeres iskolakezdéshez adhatnak támpontot. Az óvoda vezetése szerint a program jól megmutatta, milyen szoros együttműködés alakult ki az intézmény és a családok között, közölte az intézmény. Változékonyabb időjárásban lehet részünk Hajdú-Biharban a következő napokban, míg napközben 19 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok között alakulnak a minimumok, esőre és záporokra is számítani lehet térségünkben, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
1: A hírek után indul a zeneletöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
3: Stream Top 40.
1: Minden péntek este 8-tól
3: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

0: heti zenei kedvenceitekkel. Ez a Stream Top 40.
1: Stream Top 40.
0: 35.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

legtöbben kerestetek rá ezen a héten? Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 28.

0: kampánya.
1: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
2: A Best FM-en.
1: 25.

0: Stream Top 40.
1: Határozottabb fellépést tervez Debrecen a hajléktalan helyzet kezelésében. Tűzoltók dolgoztak a Hortobágyi Nemzeti Parkban, egy kutyát is megmentettek. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Határozottabb fellépések előtt áll Debrecen városvezetése a hajléktalan helyzet kezelésében. A cél nem a hajléktalan emberek büntetése, hanem a problémák kezelése és az érintettek segítése, hangsúlyozta Paprasztó polgármester. A városvezetés szerint ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre több olyan helyzet alakult ki, amely a közterületek használatát és a lakosság nyugalmát is érinti. A tervek között ezért olyan intézkedések szerepelnek, amelyek egyszerre szolgálnák az érintettek támogatását, illetve a közterületek rendjének biztosítását. A városvezetés a szociális ellátórendszer szereplőivel és a rendészeti szervekkel is együttműködik annak érdekében, hogy hosszabb távú megoldást találjanak. A hangsúly továbbra is azon van, hogy a hajléktalan emberek ne ellenfélként, hanem segítésre szorulóként jelenjenek meg, miközben a debreceniek biztonságos és rendezett környezethez való joga is érvényesüljön, számolt be róla a Dehír. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátó helyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedése is szükség volt, mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a Nébi elnök helyettese.
3: Magylat és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: A Hortobágyi Nemzeti Park területén is beavatkoztak a tűzoltók az elmúlt napokban, miközben egy másik esetben egy bajba jutott kutyának is segítettek. A parkban keletkezett tűzoltásában több megyei település tűzoltói vettek részt. A lángok terjedését végül sikerült megfékezni. A munkátok során a természetvédelmi terület megúvása is kiemelt szempont volt. A tűzoltók egy másik riasztásnál egy bajba jutott kutyát is kimentettek. Az állat segítségre szorult, ezért a beavatkozók biztonságba helyezték. A katasztrófa védelem munkatársai az elmúlt időszakban több a térségben kialakult tűzesetnél is dolgoztak. A Hortobágyon pedig a száraz növényzet miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. Számolt be róla a Dehír. Változékonyabb időre számíthatunk Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 9 és 16 fok között alakul. Csapadék eső és zápor formájában is előfordulhat majd térségünkben. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40.
2: Stream Top 40.
0: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
2: 18.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40. Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: A legtrendibb zenéjét két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.

0: Charlie Puth.
1: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
2: Stream Top 40. Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Megújul az egyetem tér, egyeztettek a tervekről, összehangolt rendőri akció volt Hajdúhatházon és Felmospércsen, változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Szakmai és társadalmi szervezetek bevonásával egyeztettek a Debreceni Egyetem előtti egyetemtér tervezett átalakításáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a térnek meg kell őriznie műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor alkalmazkodnia kell a klímaváltozás és a modern városi használat kihívásaihoz is. Az egyetem korábban kérdőívben kérte ki a debreceniek véleményét, a válaszadók többsége támogatta a felújítást, a jobb járhatóságot, a zöld felületek növelését és több árnyékos pihenőhely kialakítását. A szakemberek felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését a tér déli oldalán, valamint a csapadékvíz összegyűjtését és a növényzet öntözésének ilyen módon történő támogatását is. A kulturális és közösségi használat erősítése érdekében egy korábbi tervben szereplő zenepavilon vagy színpad lehetőségét is vizsgálják. A koncepció módosított terveiről a következő hetekben folytatódnak az egyeztetések, számolt be róla a Dehír. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program, ebben a háziorvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek, a személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai László, a Magyar Életmódorvostani Társaság elnöke beszélt rádiónknak.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Összehangult bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon és Vámospércsen. A műveletben a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársai mellett a készenléti rendőrség rendőre is részt vettek. A közel 100 rendőr célja többek között a körözött személyek elfogása, a kábítószer bűncselekmények megelőzése, valamint a közlekedési szabálysértések kiszűrése volt. Ma az egész napos akcióban 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 esetben intézkedtek közlekedési jogsértés miatt, ittaság gyanúja azonban egyik sofőrnél sem merült fel. A hajdúhatházi rendőrök 4 oktatási intézményben is jártak, ahol csaknem 1500 diáknak tartottak baleset és bűnmegelőzési előadást. A rendőrség a közeljövőben további hasonló ellenőrzéseket tervez, számolt be róla a HAON. A nappali maximum hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 9 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, Debrecenben és környékén. Itt át változékonyabb idő várható Hajdú-Biharban a következő napokban. Térségünkben eső és zápor formájában is előfordulhat csapadék, a szél többnyire mérsékelt marad.